0: Köszöntöm az Eszéki Rádió hallgatóit magyar nyelvű adásunkban. Ma augusztus 10-e van. A mikrofonnál Golub Mária tart önökkel. Mondom a tartalmat röviden. Vádat emelt az uszkok üvegházhatású gázokat tartalmazó tartályok csempészése miatt. Folytatódik az illegális hulladéklerakó ügy. Holnaptól a benzin ára 6 centtel, a gázolajé pedig 4 centtel lesz olcsóbb. Törőcsik magyar búvár világrekordot állított fel a szabad tüdős merülésben. És megkezdték a Paksi atomerőmű egyik turbinájának újbóli üzembehelyezését.
1: Híreink következnek.
0: Az uszkok vádat emelt a zágrábi megyei bíróságon 5 gyanúsított ellen különféle hűtő és légkondicionáló rendszerekbe használt fluorozott üvegházhatású gázokat tartalmazó tartályok csempészése miatt. Az ügy érintettjei szerb és horvát állampolgárok. A vád szerint illegálisan legalább 701 feltöltött tartályt hoztak be Horvátországba, és darabonként 300 euróért értékesítették azokat. Becslések szerint ezzel legalább 145 ezer eurós bevételre tettek szert. A varasdini egykori Mundusz telephelyen található mintegy 5000 tonna hulladék ahhoz a vállalathoz köthető, amely illegálisan temetett el hulladékot Gospicsban, írja közösségi oldalán Neven Boszil, varasdin polgármestere. Az ügyet Andrija Mikulics volt állami felügyelőhöz köti, és az egész ügy kapcsán elsősorban Plenkovics miniszterelnököt tartja felelősnek. A polgármester szerint tisztázni kell, mi volt jelen a varasdini telephelyen, maradt-e a hulladékból a talajban, és jelente ez bármilyen kockázatot az emberi egészségre vagy a környezetre. A kormány ma a telefonos ülésen határozta meg az üzemanyagok új maximális kiskereskedelmi árát. Ennek értelmében holnaptól 7 napon át a benzin ára 6 centtel, a gázolajé pedig 4 centtel lesz alacsonyabb. Az alapbenzin új maximális kiskereskedelmi ára literenként 1 euró 56 cent, a gázolaj ára 4 centtel csökken, így literenként 1 euró 71 centbe kerül. A kék gázolaj ára szintén literenként 3 centtel mérséklődik, a tartályos gáz ára 8 centtel csökken, kilogrammonként 1 euró 20 centre, akár csak a palackos gázé, amelynek ára kilogrammonként 1 euró 78 centre mérséklődik. Újabb nemzetközi szabadtüdős merülőversenyt rendeztek a Lesztovó-szigetek Naturparkban, ahol a magyar búvár Töröcsik Zsófia világrekordot állított fel. Szabadkötél használatú versenyszámban 107 méteres mélységbe merülve. A versenyt az Adriatic Free Diving, az AIDA Kroácia és a Lesztovó-szigetek Naturpark együttműködésében szervezték meg, és az esemény ismét összehozta Horvátország és a világ legjobb szabadtüdős búvárait. Magyarország ma megkezdte a Paksi atomerőmű egyik turbinájának újbóli üzembehelyezését. Miután emelkedett a Duna vízszintje, a folyó biztosítja a hűtést az ország villamos energia fogyasztásának felét előállító létesítmény számára. Az elmúlt hetekben Európa nagy részét sújtó elhúzódó hőhullám és aszály közepette. A Duna vízszintje rekord alacsony szintre süllyedt, emiatt az erőmű kapacitásának mindössze 10%-án üzemelt, és 8 turbinája közül csupán egy működött. A Reuters jelentése szerint az idei nyáron az aszályok hátráltatták az áramtermelést, a hajózást és az egészségügyi ellátórendszereket Európában. Miatt a Danuvina Alacris, egy római hadihajó hű másolata, zátonyra futott eszéknél. A faépítésű gája májusban érkezett a városba az ókori történelmet és a Dunamenti örökséget népszerűsítő nemzetközi Living Danube Limes projekt keretében. Tomislav Hrsák, az Eszéki Régészeti Múzeum igazgatója elmondta, hogy a hajótest nem sérült meg. Az út folytatásához azonban meg kell várni a vízszint emelkedését. A hajó nyilvános bemutatójára pedig várhatóan ősszel kerül sor.

Ezen a napon 258-ban halt meg, a 225-ben Rómában született Szent Lőrinc, a katolikus egyház leginkább tisztelt szentjeinek egyike. Annak ellenére, hogy életéről, haláláról és tetteiről vagy mi keveset tudunk bizonyosan. A Szent Mise római kánonjában is helyet kapott, vértanúságának napja a régi római naptárban kiemelt ünnep volt. Valószínűnek tartják, hogy II. Sixtus pápa diakónusa volt. Amikor a pápát 258. augusztus 6-án elfogták, rábízta az egyház kincseit azzal, hogy ossza szét az egészet a szegények között. Egyúttal megjósolta, hogy 3 nappal utána Lőrinc is mártíromságra jut. Valóban a pápa utána 3 nappal, 258. augusztus 10-én halt vértanúhalált, de már kivégzésének módja sem bizonyos. Egyesek szerint lefejezték, Szent Ambrus már elveszett források alapján írt beszámolója szerint elevenen elégették. Vértanúságának vélt helyén a Via Tiburtina mellett már Nagy Konstantin bazilikát építtetett, és ez hamarosan keresett zarándok helyé vált. Életrajza a 4. század vége után egyre újabb elemekkel bővült. Egyesek tudni vélik, hogy Hispániából származott, és a pápa akkor ismerte meg, amikor egy toledói zsinaton nevett részt. Ez képtelenség, mert az első toledói zsinat 589-ben volt, de ez a legenda nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Lőrinc tisztelete elterjedjen Hispániában. Spanyolországban állítólagos hispániai származása hivatkozva mindmáig valóságos nemzeti szentnek tekintik. Tiszteletét erősítette, hogy a művészek nagyon gyakran ábrázolták együtt a két vértanú diakónust, Lőrincet és Vincét. Németföldön akkor lendült fel tisztelete, amikor első Otto 955-ben Augsburg mellett, Lech mezején éppen augusztus 10-én, az a Szent Lőrinc ünnepén győzte le a kalandozó magyarokat. Rendszerint fiatalembernek ábrázolják diakónusi dalmatikában. Attribútuma a boronára emlékeztető rosté, mártíruma a pecsenyévé pirító augusztusi forróság jelképe. Éppen ezért többnyire a tűzoltók és a tűzzel foglalkozó mesteremberek, cukrászok, pékek hívták segítségül, valamint az égési sebek gyógyításáért fordultak hozzám. Ünnepét a magyar földművesek körében határnapnak tartják, a szólás szerint belepisilt Lőrinc a dinnyébe, azaz a Lőrinc nap után szedett dinnye már ízetlen és a húsa levet enged, megvizesedik. Az angol néphagyományban az augusztusi meteorhullás Szent Lőrinc könnyeinek hívják. Legendája szerint a pápa fődiakónusa volt, így 6 másik társának munkáját irányította. Különösen a szegényekkel és a betegekkel törődött, maga is mosta a szegények lábát, és rendszeresen osztott neki alamizsnát. A legenda szerint sok beteget gyógyított meg egy csodálatos módon, és a vakok szemevilágát is visszaadta. Az év egyik leglátványosabb és hazánkból jellemzően legjobban megfigyelhető csillaghullást az augusztusi Perszeidák meteorai adja. A Perszeidák első megfigyelése Krisztus után 36-ban történt Kínában. A meteorai szülőégi testje, a 109 Pép Swift-tól üstökös, merről ugyancsak maradtak vissza feljegyzések az ókori Kínából. A számítások szerint az üstökös már ezt megelőzően is keresztezhette a föld pályáját, így akár sok 1000 éves is lehet az áramlat, csak feljegyzések nem maradtak róla korábbról. Az üstökös pályája mentén szétszórt por mára egy igen széles lepellé terebélyesedett, így már július 2. felében is láthatunk perzseida meteorokat, természetesen ekkor még kis számban. A porfelhő legsűrűbb részén minden évben augusztus 11-13-a környékén haladunk át, de már a környező éjszakákon is igen jól megfigyelhető, intenzívebb meteor tevékenységet láthatunk. A meteorok a Perzeus csillagkép irányából látszanak jönni, innen az elnevezés, de valójában nem onnan indulnak, így az égbolt bármely részén feltűnhetnek. A tapasztalatok szerint északi irányba nézve láthatjuk a legszebb rajtagokat.

15 hektopaszkál volt. Holnap is erős napsütés és 35 Celsius fok feletti hőmérséklet jellemzi majd az időjárást. Éjszaka 15 és 20 Celsius fokig hűl a levegő hőmérséklet, míg nappal 36 Celsius fokig melegszik. Én köszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok, viszont hallásra!